DJ. So listen, what I

0: és kegyetlen, mint halottját az itt agy.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. Megvan a Tisza frakció jelöltje az államfői posztra, tart a nyári szezonális ellenőrzés, marad a nyári meleg. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Baka Andrást, a legfőbb bíróság korábbi elnökét jelöli köztársasági elnöknek a Tisza parlamenti frakciója. A képviselők titkos szavazással döntöttek erről, írta a közösségi oldalán Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés Sulyog Tamás mandátumának megszüntetése után az alkotmányozási folyamat idejére választ új államfőt. A szavazást a tervek szerint kedden tartják. Rendszeres egyeztetést indít a kormány a turisztikai szakmai szervezetekkel, jelentette be Kapitány István. A gazdasági és energetikai miniszter szerint olyan rendszert alakítanak ki, amelyben az ágazat szereplőinek tapasztalatai közvetlenül megjelenhetnek a döntések előkészítésében. A cél egy versenyképesebb és kiszámíthatóbb turizmus megteremtése. Az ágazat jelenleg mintegy 400 ezer embernek ad munkát Magyarországon. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsi Pál, Klapka György, Bocskai István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptember 1-től, és visszaállítják a korábbi hadrendi számaikat is. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak. Ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A Nébih élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: A napsütésé lesz ma a főszerep, felhők alig lesznek az égen, így csapadék sem várható. Sok helyen lehet élénk a légmozgás, 30-35 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap is sok napsütésre számíthatunk. A nap második felében északnyugaton lehet erőteljesebb a gomoly felhőképződés, itt futózáporok, zivatarok kialakulhatnak. A déli szél élénk lesz, a friss hajnalt követően 33-38 fok várható. Kedden tovább melegszik az idő, néhol akár 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy fél árva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lett családi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: A hőségben is figyeljünk a biztonságos közlekedésre. Folytatódnak a nyári élelmiszerlánc ellenőrzések. Önkénteseket várnak a Velencei tó megtisztítására. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. A hőség a közlekedésben is növeli a balesetek kockázatát. A magas hőmérséklet rontja a koncentrációt, lassítja a reakcióidőt, valamint fokozza a fáradtságot, írja közösségi oldalán a vármegyei rendőrség. Azt tanácsolják, hogy útközben figyeljünk a folyadékpótlásra, bágyadság esetén pedig álljunk meg pihenni. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy háziállatot még rövid időre se hagyjunk a parkoló autóban. Emellett az elmúlt héten 826 gyorshajtót mértek be vármegyénk útjain. Eközben 16-an szekték meg az előzés és az elsőbségadás szabályait. 40 esetben a biztonsági év hiánya miatt kellett intézkedni, 4 járművezetőnél pedig pozitív értéket mutatott a szonda. Székesfehérvár több részén is áramszünet lesz hétfőn. Az EON közleménye szerint hálózatépítés, karbantartás, illetve felhasználói igény miatti kikapcsolás érinti a várost. Kisfarud néhány utcájában hálózatépítést végeznek. Fehérváron a Bem József utca környékén karbantartás zajlik, így ott is órákon át szünetel az ellátás. A belváros egyes részein szintén nem lesz áram, itt felhasználói kérésre kapcsolják ki átmenetileg a szolgáltatást. A korlátozások a nap második feléig tarthatnak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NEBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzéséért felelős elnökhelyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
3: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert

0: Járta minőség megőrzési ideje.
1: Ősszel újabb ingyenes szülésfelkészítő tanfolyamok indulnak Székesfehérváron. Az egészségfejlesztési iroda szervezésében idén még két turnusra várják a 20. várandósági hetet betöltött kismamákat. Az első szeptember 21-től október 26-áig, a második november 2-től december 7-éig tart. Tájékoztat a város oldala. Elsősorban azok vehetnek részt a programon, akiknek a szülés várható időpontja nem esik a képzés idejére, így minden alkalommal jelen tudnak lenni. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ennek részleteiről hamarosan közösségi oldalán a tájékoztatást a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda. A szúnyogok elleni védekezés nem csak a szakemberek feladata. Székesfehérváron évek óta biológiai módszerrel csökkentik a csípős szúnyogok számát, miközben folyamatosan figyelik jelenlétüket a város különböző pontjain. Számolt be róla a város portálja. A lakosság közreműködése is elengedhetetlen az eredményes védekezéshez. A rovarok már kisebb vízgyülemekben is lerakhatják petéiket, ezért érdemes rendszeresen megszüntetni a pangóvizeket a kertekben és az udvarokon is. Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen mérsékelhető a szúnyogok elszaporodása a nyári időszakban. Élelmiszergyűjtés indul a Királyi Napok Nemzetközi Néptáncfesztivál résztvevőinek. A hónapban több országból érkeznek csoportok Székesfehérvárra. A vendégeknek a táncház saját konyhájában főznek, ehhez kérik a helyiek és a támogatók segítségét. Az Egy kosárnyi gondoskodás elnevezésű akció hétfőn kezdődik a Malom utcai táncházban. Zöldségeket, gyümölcsöket és a főzéshez használható egyéb alapanyagokat gyűjtenek. Paradicsomot, paprikát, krumplit, hagymát, fokhagymát, uborkát, almát és szilvát is várnak. Olvasható az Alparégia Táncegyesület felhívásában. Az adományokat hétfőtől napközben lehet eljuttatni a Malom utcai helyszínre. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon vagy kér utalást, mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőralezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számos számokra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénzt pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése, anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét. Ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Jövő héten több helyen is várják a véradókat Fehérvár megyében. Székesfehérváron a területi vérellátó központban, valamint a térség több településén is lehet vért adni. Szerdán Gárdonyban, a Nemzedékek házában is várják a segíteni szándékozókat. Az aktuális helyszínek és időpontok a Magyar Vöröskereszt véradás alkalmazásában érhetők el. Az applikáció azt is megmutatja, mikor adtunk utoljára vért, illetve melyik naptól nyújthatjuk ismét a karunkat. Egyetlen véradással akár 3 beteg gyógyulását is segíthetjük. Ehhez betöltött 18. életév, legalább 50 kg-os testsúly, valamint személyi igazolvány, lakcím és tajkártya szükséges. A felsőoktatási ponthatárok kihirdetésével elindult az albérlet szezon. Székesfehérváron egy kiadó lakás bérleti díja átlagosan már megközelíti a 200 ezer forintot, az ingatlanok átlagos négyzetméter ára pedig a 954 ezer forintot. A szakértők szerint a tavalyi jelentős drágulás után idén már lassabb áremelkedésre lehet számítani, közölte az FMC. A garzonlakásokért átlagosan 120-130 ezer forintot, egy szobáért 90-95 ezer forintot kell fizetni, amivel Székesfehérvár továbbra is az ország legdrágább egyetemvárosai közé tartozik. A magas költségek miatt egyre többen bérelnek közösen nagyobb lakást, így osztva meg a kiadásokat. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blair Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
3: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjó, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és az élőhelyeket a vízellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott padállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Önkéntes szemétszedést tartanak augusztus 15-én a Velencei tónál. Az alacsony vízállás miatt a parton és a mederben korábban víz alatt lévő hulladékok váltak láthatóvá. Ezeket gyűjtik össze a környezetvédelmi akció során, írja Velence közösségi oldala. A gyülekező délután 4 órakor lesz a keleti strandon, gumikesztyűt és zsákokat biztosítanak. A tófenéken fém, beton és aszfaltdarabok, karók, cölöpök, húzalok, üvegek, valamint más éles tárgyak is előkerülhetnek. Ezek balesetveszélyesek lehetnek, ezért nem szabad megérinteni vagy elmozdítani őket, hanem jelezni kell majd a helyszínen. A szemétszedéshez akár egy órára is be lehet kapcsolódni. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hideg front érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűzőnapot.
4: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Jó reggelt, jó rövid hétvégét kívánok. Ez most egy naposra sikerült. Augusztus 9-e van. Vasárnap sok boldogságot kívánok az emődöknek, és Isten értesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 11 perccel. Maxim Levente vagyok. Sonic kezd a Sky-jal, jön a Margaret Island és Brandy is Monikával. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 9-én vasárnap, az emődök névnapja a mai. Sok boldogságot kívánok, kedves ünnepeltek, nem utolsó sorban a világ őslakosainak napja. Az ENSZ 1994 óta hívja fel a figyelmet a benszülött népek jogaira és kultúrájára ezen a dátumon. Jön egy újabb közben a 90-es és 2000-es évekből Krisztina Aguilerától a Dirty a Best-en.

0: Best FM, ha a legjobb zenék. A napsütésé lesz a hét utolsó napján a főszerep. Felhők szinte alig lesznek az égen. A friss reggelt 30-36 fok közötti kánikula követi. A magasabb értékek délkeleten várhatóak majd. Részletek és a folytatás a hírek végén, aztán a The Pussycat Dolls dalát indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: A hőségben is figyeljünk a biztonságos közlekedésre. Már etetni is kell a vadállományt a melegben. Önkénteseket várnak a Velencei tó megtisztítására. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A hőség a közlekedésben is növeli a balesetek kockázatát. A magas hőmérséklet rontja a koncentrációt, lassítja a reakcióidőt, valamint fokozza a fáradtságot. Írja közösségi oldalán a Vármegyei Rendőrség. Azt tanácsolják, hogy útközben figyeljünk a folyadékpótlásra, bágyadság esetén pedig álljunk meg pihenni. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy háziállatot még rövid időre se hagyjunk a parkoló autóban. Emellett az elmúlt héten 826 gyorshajtót mértek be Vármegyénk útjai. Eközben 16-an szekték meg az előzés és az elsőbségadás szabályait. 40 esetben a biztonsági öv hiánya miatt kellett intézkedni, 4 járművezetőnél pedig pozitív értéket mutatott a szonda. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blair Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
2: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjot, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
1: Önkéntes szemétszedést tartanak augusztus 15-én a Velencei tónál. Az alacsony vízállás miatt a parton és a mederben korábban víz alatt lévő hulladékok váltak láthatóvá. Ezeket gyűjtik össze a környezetvédelmi akció során, írja Velence közösségi oldala. A gyülekező délután 4 órakor lesz a keleti strandon, gumikesztyűt és zsákokat biztosítanak. A tófenéken fém, beton és aszfaltdarabok, karók, cölöpök, húzalok, üvegek, valamint más éles tárgyak is előkerülhetnek. A szemétszedéshez akár egy órára is be lehet kapcsolódni. Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hideg front érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűző napot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Ezt a FM a legjobb zenék. A hét utolsó napján a napsütésé lesz a főszerep, felhők szinte nem lesznek az égen, így csapadék sem várható. Némi kis szél és 30-36 fok közötti maximum mellett telik a vasárnap, a legmelegebb ma is délkeleten lesz, és egy igazán klassz helyen folytatódik a vasárnap reggel DJ Antoine-ékkal. Welcome to Saint-Tropez.
1: Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is elröpült egy óra a vasárnap reggelből, hét után is szólnak tovább a legjobb zenék, például a TNT-től. Vagy a Salton Pepától. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó pihenést, jó étvégét, jó reggelt kívánok!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel. 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
0: A Best FM-en minden

0: Tízes vizet izzasztotta. Vizsgálatok alapján 1713-ban kiderült, hogy vize alkális vizet tartalmaz. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Fejér megyei csoportjának tagjai 1986-ban elkezdték a sóstó és homokbánya botanikai és ornitológiai feltárását, aminek eredményeképpen 1990. novemberében országos védettséget kapott a terület. 6 évvel később pedig kialakították itt az első botanikai tanösvényt is.
1: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
0: A Szent István Király Múzeum állandó kiállítása a Fekete Sas Patika Múzeum Székesfehérvár belvárosának főutcáján található, mely a gyógyszerész történetbe, illetve a város gyógyszerészetének múltjába enged betekintést. 1746 és 1971 között a város meghatározó gyógyszerészeti intézménye volt, amely először a jezsuita szerzetes rend fennhatósága alatt működött. A Fekete Sas első elődje az 1688-ban megalapított első patika volt, amit közvetlenül a török kiűzése után Szátori János pápáról érkezett patikus alapított. A patikat többször gazdát cserélt, a jezsuita rend pedig végül 1745-ben vásárolta meg. A rend 1744-ben kezdte el építeni fehérvári rendházát a patika akkori épületével szemben. A kor egyik legnevezetesebb fafaragó mesterét, Baumgartner Bernátot kérték fel erre a munkára, aki a jezsuita templom és a rendház teljes berendezése mellett a patika bútorzatát is elkészítette. Ma is ezt láthatjuk az épületben.
1: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Ősszel két alkalommal indul szülésfelkészítő tanfolyam. Áramkimaradás lesz holnap a térségben. Folytatódnak az élelmiszerlánc ellenőrzések. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Ősszel újabb ingyenes szülésfelkészítő tanfolyamok indulnak Székesfehérváron. Az egészségfejlesztési iroda szervezésében idén még két turnusa várják a 20. várandósági hetet betöltött kismamákat. Az első szeptember 21-től október 26-áig, a második november 2-től december 7-éig tart. Tájékoztat a város oldala. Elsősorban azok vehetnek részt a programon, akiknek a szülés várható időpontja nem esik a képzés idejére, így minden alkalommal jelen tudnak lenni. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ennek részleteiről hamarosan közösségi oldalán a tájékoztatást a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda. Székesfehérvár több részén is áramszünet lesz hétfőn. Az EON közleménye szerint hálózatépítés, karbantartás, illetve felhasználói igény miatti kikapcsolás érinti a várost. Kisfalud néhány utcájában hálózatépítést végeznek. Fehérváron a Bem József utca környékén karbantartás zajlik, így ott is órákon át szünetel az ellátás. A belváros egyes részein szintén nem lesz áram, itt felhasználói kérésre kapcsolják ki átmenetileg a szolgáltatást. A korlátozások a nap más feléig tarthatnak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NEBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzéséért felelős elnökhelyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
3: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna leják minőségmegőrzési idejterméket bontunk ki a forgalom. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
2: Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hideg front érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűző napot.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: 26.08.09 a mai dátum, az év 221. napja. Sok boldogságot kedvenc.

0: Édes névnapos emődök, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, a Dario G Sunshine-ja, előtte még Pixáéktól a balatoni nyár, most pedig Pink dala a Don't Let Me Get Me szól a Besten.
1: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 9. napján. A mai az állatkertek napja Magyarországon. Annak emlékére, hogy 1866-ban ezen a napon nyitotta meg kapuit a fővárosi állat és növénykert. Én jó pihenést vagy tartalmas programokat kívánok a mai vasárnapra, és közben szólnak az ezredforduló legnagyobb slágerei is. Mindjárt a Salt-N-Pepa-tól, előtte még a TNT-től, most pedig Fat Joe-tól és Ashanti-tól.

0: Best FM, a legjobb zenék a hét utolsó napjának időjárása a hamarosan induló hír összefoglaló végén hallható. Előjáróban annyit, sok napsütés, 30-36 fok, délkeleten lesz melegebb. Bryan Adams és Mel C is készül.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Felajánlásokat várnak a királyi napok résztvevőinek. Mi is sokat tehetünk a szúnyogok ellen. Új módszerrel próbálkoznak a telefonos csalók. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Élelmiszergyűjtés indul a királyi napok nemzetközi néptáncfesztivál résztvevőinek. A hónapban több országból érkeznek csoportok Székesfehérvárra. A vendégeknek a táncház saját konyhájában főznek, ehhez kérik a helyiek és a támogatók segítségét. Az Egy kosárnyi gondoskodás elnevezésű akció hétfőn kezdődik a Malom utcai táncházban. Zöldségeket, gyümölcsöket és a főzéshez használható egyéb alapanyagokat gyűjtenek. Paradicsomot, paprikát, krumplit, hagymát, fokhagymát, uborkát, almát és szilvát is várnak. Olvasható az Alpa Régia Táncegyesület felhívásában. Az adományokat hétfőtől napközben lehet eljuttatni a Malom utcai helyszínre. A szúnyogok elleni védekezés nem csak a szakemberek feladata. Székesfehérváron évek óta biológiai módszerrel csökkentik a csípős szúnyogok számát, miközben folyamatosan figyelik jelenlétüket a város különböző pontjain. Számolt be róla a város portálja. A lakosság közreműködése is elengedhetetlen az eredményes védekezéshez. A rovarok már kisebb vízgyülemekben is lerakhatják petéiket, ezért érdemes rendszeresen megszüntetni a pangóvizeket a kertekben és az udvarokon is. Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen mérsékelhető a szúnyogok elszaporodása a nyári időszakban. Legújabban brokernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon vagy kér utalást, mondta a rádiónknak Vad Robert, rendőr alezredes.
2: Sokan hittek a telefonálónak és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számokra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét, ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
1: Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hideg front érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűző napot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM, a legjobb zenék, ez volt a Felhők alatt a New Level Empire-től. Egyébként az eredeti 2000-es évek elejé dal címe pedig Dombok felett volt. Maradjunk az utóbbinál, ugyanis felhők nem nagyon lesznek ma az égen, a napsütésé lesz a főszerep. Kis szél, 30-36 fok várható, a lényeg, hogy nem 40, és a 36 is csak az ország délkeleti felében valószínű majd. Megyünk tovább, Madonnával jön a Vóga Besten.

0: pizsama. Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Mindjárt 8 óra a 90-es és 2000-es éveket a hírek után, például DJ Jazzy Jeff-ék ikonikus nyári slágerével idézzük meg. Zenél majd a Back to Black is. Hívható SMS Viber elérhetőségünk nem változott, 0620 55 55 155.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad. Az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
4: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
5: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
4: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
2: A Best FM-et megtalálja a Facebookon is. Legyen a rajongónk, lájkoljon minket. facebook.com/bestfmradio Magyarország. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
6: Az élet a tét. Ezzel a mondattal hívja fel a figyelmet a biztonsági jobb használatának fontosságára a rendőrség. Magyarországon 47 éve kötelező a biztonsági jobb használata a gépjárművekben, 1994 óta pedig a hátsó ülésen utazóknak is kötelező az öveket becsatolni, akár lakott területen belül, akár kívül tartózkodjanak. Szigorú szabályozás vonatkozik a biztonsági jövek használatára, amelyek rengeteg közlekedési balesetben játszanak életmentő szerepet. Ugyan nem előzi meg a baleseteket, viszont mérsékelheti annak következményeit. A passzív biztonság egyik fő alapeszközéről van szó, amelynek használatával jó eséllyel megakadályozható, hogy kizuhanjunk az autóból, illetve az utastérben is megóvhat minket a súlyosabb sérülésektől, olvasható a polisz.hu-n. Éppen ezért ne legyünk restek, indulás előtt becsatolni az övünket, hogy magunkat és másokat is biztonságban tudjunk.
2: Best FM, a legjobb zenék. Best FM, a legjobb zenék, a legjobb itthon.
6: Székesfehérváron, az Öreghegyen, a Mária völgyben áll a sokak által ismert és kedvelt Borivár, amelyet 1923-ban kezdett el építeni Bori Jenő, székesfehérvári építész, szobrász és festőművész. Évtizedeken át, mintegy 40 évig szinte egymaga építette és díszítgette az épület együttest, ezzel állítva emléket a hitvesi szeretetnek és művészi álmainak. A helyiek csak székesfehérvári Taj Mahalként, vagy az örök szerelem szimbólumaként szokták emlegetni a várat. Ez a város egyik legnépszerűbb látnivalója, amelynek külön érdekessége, hogy beton az alapanyaga. Ennek használatában Bori Jenő volt a korszak úttörője. Ebből az anyagból készültek a kupolák, oszlopok, ablaktokok, medencék, szobrok, de még a domborművek is. A vár a föld alatti járattól a legmagasabb tornyok tetejéig több mint 30 méter magas. 7 tornya van, és 30 kisebb-nagyobb helysége.
2: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.

0: pótlásra. Bágyadság esetén pedig álljunk meg pihenni. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy háziállatot még rövid időre se hagyjunk a parkoló autóban. Emellett az elmúlt héten 826 gyorshajtót mértek be vármegyénk útjain. Eközben 16-an szekték meg az előzés és az elsőbségadás szabályait. 40 esetben a biztonsági év hiánya miatt kellett intézkedni, 4 járművezetőnél pedig pozitív értéket mutatott a szonda. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blair Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
1: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborjot, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbetenni, akkor az adott vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
0: Önkéntes szemétszedést tartanak augusztus 15-én a Velencei tónál. Az alacsony vízállás miatt a parton és a mederben korábban víz alatt lévő hulladékok váltak láthatóvá. Ezeket gyűjtik össze a környezetvédelmi akció során, írja Velence közösségi oldala. A gyülekező délután 4 órakor lesz a keleti strandon, gumikesztyűt és zsákokat biztosítanak. A tófenéken fém, beton és aszfaltdarabok, karók, cölöpök, húzalok, üvegek, valamint más éles tárgyak is előkerülhetnek. A szemétszedéshez akár 1 órára is be lehet kapcsolódni. Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hideg front érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűző napot.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt, jó pihenést kívánok a hét utolsó napján, az egynapos hétvége reggelén. 8 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Atomic Kitten, aztán nem sokára Blue Cantrell Sean Paul-lal és Fatboy Slim is jön. Hétvége van és nyári szünet, szóval remélhetőleg minden rendben az utakon. Ha mégsem, várom az infót 0620 55 55 155.
3: Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok augusztus 9-én, azon a napon, amelyen például 1991-ben Amerikában bemutatták a Dupla Dinamit című akciófilmet, amelyben Jean-Claude Van Damme kettős szerepben látható. A belga sztár egy ikerpárt alakít, akik csecsemőkoruktól kezdve külön nevelkedtek, és csak felnőttként találkoznak, hogy megbosszulják szüleik halálát. A film remekül szerepelt a mozipénztárakban, és már a megjelenése hetében a nézettségi lista második helyén nyitott, végül pedig Van Damme egyik legemlékezetesebb szerepévé vált, és jönnek a folytatásban is a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei a mozi emlékek mellé, Blue Cantrell és Sean Paul folytatja.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zené.

0: Best FM, a legjobb zenék. A Stakabú folytatja a fél kilences hírek után. Szól mindjárt a Here We Go. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ősszel két alkalommal indul szülésfelkészítő tanfolyam. Áramkimaradás lesz holnap a térségben. Folytatódnak az élelmiszerlánc ellenőrzések. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ősszel újabb ingyenes szülésfelkészítő tanfolyamok indulnak Székesfehérváron. Az egészségfejlesztési iroda szervezésében idén még két turnusa várják a 20. várandósági hetet betöltött kismamákat. Az első szeptember 21-től október 26-áig, a második november 2-től december 7-éig tart. Tájékoztat a város oldala. Elsősorban azok vehetnek részt a programon, akiknek a szülés várható időpontja nem esik a képzés idejére, így minden alkalommal jelen tudnak lenni. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ennek részleteiről hamarosan közösségi oldalán a tájékoztatást a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda. Székesfehérvár több részén is áramszünet lesz hétfőn. Az EON közleménye szerint hálózatépítés, karbantartás, illetve felhasználói igény miatti kikapcsolás érinti a várost. Kisfalud néhány utcájában hálózatépítést végeznek. Fehérváron a Bem József utca környékén karbantartás zajlik, így ott is órákon át szünetel az ellátás. A belváros egyes részein szintén nem lesz áram, itt felhasználói kérésre kapcsolják ki átmenetileg a szolgáltatást. A korlátozások a nap más feléig tarthatnak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NEBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzéséért felelős elnökhelyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylaltkészítőnél több mint 1,6 tonna leják minőségmegőrzési idejterméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőség megőrzési ideje.
1: Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hideg front érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűző napot.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt, jó pihenést, jó hétvégét kívánok. A rövidke egynapos hétvégén nem lehet okunk panaszra az időjárás tekintetében. Nem lesz 40 fok, hála a jó égnek, csak 30-36, és a 36 is inkább délkeleten valószínű. Szinte alig lesz felhő az égen, így csapadék sem valószínű. Azért egy kis szellő fújdogál majd. Igazán kellemesnek mondható a 40 fokok után, ugye? Mint ahogy a nagyon kellemes dal szól a folytatásban is, jön Altranati és a Free.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tartunk egy rövid szünetet, a friss hírek után pedig olyan előadókkal készülök a következő órában, mint például a TLC, vagy a Blaha Louisiana. Ha dugó baleset van, névnapos emődöt vagy szülinapost ünnepelne, bárki hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Szerezd be minden iskola szert az Osamban, és akár 1 millió forint értékű bizalompontot is nyerhetsz.
3: Kezd a vásárlást az Osam kedvenc fénymásoló papírral, ami bizalomkártyával 13% kedvezménnyel 1799 forint helyett most 1559 forintért kapható.
2: Részletek tanévkezdés.osam.hu.
4: Érdemes odafigyelni, már néhány perc erős UV-sugárzás is károsíthatja a bőrt, ezért élvezd a napsütést felelősen a Sundance-szel. Keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
0: A Best FM-en minden pillanatban velük vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtése.

0: Jazz FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: A gyorsforgalmi utak leállósávjának szabályszerű használatára kéri az autósokat a rendőrség. A közlekedési balesetek bekövetkezésének egyik gyakori oka ugyanis, hogy az autósok helytelenül és felelőtlenül használják a leállósávot. A Kressz egyértelműen kimondja, hogy a leállósávon megállni vagy várakozni kizárólag csak az erre jogosult autónak lehet, így például olyan járműnek, amely a forgalmat ellenőrzi, úttisztítást vagy útfenntartást végez, esetleg a továbbhaladásra képtelen jármű elszállítását vagy műszaki mentését végzi. Viszont ha mindenképpen használnunk kell a leállósávot, hogy arra kérik a Fejérvár megyei autósokat is, hogy tartsanak be néhány szabályt a biztonságuk érdekében, így például teljesen húzódjanak le az útpálya jobb szélére, aztán tegyék ki az elakadási jelzőt, és vegyék fel a láthatósági mellényt is. Ezután az autó összes utasa álljon a szalagkorlát mögé, és ott várja meg a segítséget, hogy mindenki épségben hazajön.
0: Best FM, a legjobb zenék. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb itthon.
1: Székesfehérvárt a királyok városaként is szokták emlegetni, nem véletlenül. A királyi koronázások és temetkezések legfőbb színhelye volt. A város középkori latin neve, Alba Régia, amelyet 972-ben alapított Géza fejedelem. De városá és uralkodói székhelyé első Szent István tette. A források szerint 1018-ban az ország legnagyobb bazilikája is itt épült, Szűz Mária tiszteletére. Ennek helyén látható ma a romkert. 1601-ben ugyanis felrobbant az épület, maradványait pedig szépen fokozatosan széthordták. Megjelenésére a régészeti leletekből, valamint a legenda major és a Hartwig legenda alapján következtethetünk. A magyar szokás jog csak az itt történt koronázásokat tekintette érvényesnek, Könyves Kálmán uralkodásától számítva pedig már Fehérvár lett a királyi család fő nyughelye is. A fehérvári templomot 1031-ben használták először temetkezésre. 15 magyar király, királyné, világi és egyházi előkelőség temetkező helye is.
0: Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
2: Felajánlásokat várnak a királyi napokra.

0: egyéb alapanyagokat gyűjtenek. Paradicsomot, paprikát, krumplit, hagymát, fokhagymát, uborkát, almát és szilvát is várnak. Olvasható az Alparégia Táncegyesület felhívásában. Az adományokat hétfőtől napközben lehet eljuttatni a Malom utcai helyszínre. A szúnyogok elleni védekezés nem csak a szakemberek feladata. Székesfehérváron évek óta biológiai módszerrel csökkentik a csípőszúnyogok számát, miközben folyamatosan figyelik jelenlétüket a város különböző pontjain. Számolt be róla a város portálja. A lakosság közreműködése is elengedhetetlen az eredményes védekezéshez. A rovarok már kisebb vízgyülemekben is lerakhatják petéiket, ezért érdemes rendszeresen megszüntetni a pangóvizeket a kertekben és az udvarokon is. Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen mérsékelhető a szúnyogok elszaporodása a nyári időszakban. Legújabban brokernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon vagy kér utalást, mondta a rádiónknak Vad Robert, rendőr alezredes.
1: Sokan hittek a telefonálónak és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számlaszámokra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét, ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
0: Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hideg front érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűző napot.
2: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, jó reggelt kívánok! 9 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Végre szusszanhatunk, egy kicsit felfrissültünk és pihenhetünk is a rövid hétvége pihenő napján. Ma, augusztus 9-én, vasárnap, a nyár fiai, esküdözés és az egyetlen szerelem. The Boys of Summer DJ Sammy-től elsőként, aztán nem sokára az All for One és az Ice Fair, és a Blue is jön a One Love-bel.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, augusztus 9-én vasárnap. Ezen a napon, miközben 1957-ben született Melanie Griffith is, amerikai színésznő, olyan filmek sztárja, mint az Alibi test, a Valami vadság, a Dolgozó lány, vagy a Hiúságok mágiája. A mozis nosztalgia után zenei Backstreet Boys, We've Got It Going On a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Mary J. Blige Family Affair című dalával megy tovább a vasárnap reggel. Az a vasárnap, amely a héten az egyetlen pihenő napunk, tegnap munkanap volt, ugye a legtöbbünknek legalábbis, de legalább erre az egy napra az időjárás is oda teszi magát, ami azt jelenti, hogy alig lesz felhő az égen, esni nem fog, 30-36 fok a melegebb értékek délkeleten valószínűek, és lágy szellő is fújdogál majd. Kellemes pihenést, jó időtöltést kívánok!
1: A 90-es és

Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 9-e van vasárnap, 1959-ben például a mai napon született Michael Kors, amerikai divattervező, a róla elnevezett divatmárka létrehozója. És itt egy újabb a 90-es és 2000-es évekből Justin Timberlake dala, a Señorita Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Itt a vége a vasárnap reggelnek. Jó pihenést, jó hétvégét kívánok, és hát jó kirándulást, ha végre kimoccanunk otthonról. Most sem fogunk fázni, de 40 fok sem lesz a kettő között valahol. Részletek a hírek végén, a következő órában pedig begördül a... On, Curtis és Péli Barna, és jön majd Tupac slágere is. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo, be-do-be-do-wop-a-do-wop-a-do-wop-shoo, be-do.

0: megpihenni. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy háziállatot még rövid időre se hagyjunk a parkoló autóban. Emellett az elmúlt héten 826 gyorshajtót mértek be vármegyénk útjain. Eközben 16-an szekték meg az előzés és az elsőbbségadás szabályait. 40 esetben a biztonsági öv hiánya miatt kellett intézkedni, 4 járművezetőnél pedig pozitív értéket mutatott a szonda. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blair Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
1: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborja, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott padán is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
0: Önkéntes szemétszedést tartanak augusztus 15-én a Velencei tónál. Az alacsony vízállás miatt a parton és a mederben korábban víz alatt lévő hulladékok váltak láthatóvá. Ezeket gyűjtik össze a környezetvédelmi akció során, írja Velence közösségi oldala. A gyülekező délután 4 órakor lesz a keleti strandon, gumikesztyűt és zsákokat biztosítanak. A tófenéken fém, beton és aszfalt darabok, karók, cölöpök, húzalok, üvegek, valamint más éles tárgyak is előkerülhetnek. A szemétszedéshez akár egy órára is be lehet kapcsolódni. Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hidegfront érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűző napot.
2: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello, jó pihenést, jó hétvégét kívánok augusztus 9-én, vasárnap. Sok boldogságot, kedves névnapos emődök, és Isten éltesse a szülinaposokat is. Az órát az a Ricky Martin nyitja, aki idén hazánkban is koncertezett, de jön még a Matchbox 20, az Aesopbase, Robbie Williams és az Aerosmith is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max Levente vagyok.
2: Best FM.

nem kopik. Best FM, a legjobb zenék. A kegyetlen nyárnak szerencsére vége szakadt, mert hogy a 41,6 fok az valóban embertelen. Ez az új magyarországi melegrekord, és hát ugye a hőkupola alatt született, ha jól emlékszem, csütörtökön, a hét legmelegebb napján. Ma szerencsére ilyesmitől nem kell tartani, 30-36 fok a legmelegebb délkeleten lesz, felhő is alig lesz az égen, közben viszont lágy szellő fúj, és igazán ideális lesz az idő szabadtéri programokhoz, hiszen nem fog esni. Ace of Base és az emlegetett kegyetlen nyár, a Cruise Summer érkezik a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Augusztus 9-e van vasárnap. Sok boldogságot kívánok annak, aki a születésnapját ünnepli. Egy napon született, nem tudom, tudja-e, Whitney Houstonnal, aki 1963. augusztus 9-én látta meg a napvilágot. És aki nem tudná ki ő, Grammy-díjas amerikai énekesnő, színésznő, minden idők egyik legnagyszerűbb és legsikeresebb művésze, a 80-as és 90-es évek első számú popénekesnője.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is jön a vasárnap délelőtt utolsó órája benne olyan könnyed nyári slágerekkel, mint Salomé de Bahiai, vagy Beritől az Ébredj velem. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Mindjárt folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: hírek a Best FM-en.
1: Rengetegen csatlakoztak az energiatakarékossághoz, visszanevezik a honvédségi alakulatokat, napos szinte felhőtlen időig érkezik. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok.

0: Az utalások már augusztus 14-én elindulnak, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet, összesen több mint 14 milliárd forint. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Visszakapják korábbi nevüket a honvédségi alakulatok, jelentette be Ruszin Szendi Romulus. A honvédelmi miniszter már aláírta a módosításokat. Többek között ismét Kinizsipál, Klapka György, Bocska István, Rákóczi Ferenc és Görgei Artúr nevét viselik majd az érintett dandárok és ezredek szeptembertől. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Eddig a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, de súlyos szabálytalanságokat is feltártak. Részletek Helik Ferenctől, a Nébik élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzésért felelős elnök helyettesétől.
1: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejterméket vontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt, közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok, ezeket vizsgálták a szakemberek, 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van.
0: Nagyrészt felhőtlen, száraz idő vár ránk mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült, napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Hajnalban 12-18, délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, délután 32-38 fokra készülhetnek.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello, 11 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. A mögöttünk álló forró időszakról rappel majd Coolio ebben az órában. Szól a Too Hot, Túl Forró. Kocsikázunk majd Nellyvel, jön a Ride With Me, de csak is a Rizzle Kicks dala után. Down With The Trumpets. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Jó pihenést, jó utat, jó hétvégét kívánok. Maxim Levente vagyok.
3: Best FM.

Bestefem a legjobb zenék. Jó pihenést, jó hétvégét kívánok. Az időjárásra nem lehet panasz, hiszen az egynapos rövid hétvégén szinte felhő is alig van az égen, a kegyetlen 40 fokos forróság megszűnt, 30-36 fok a melegebb a délkeleti ország részben várható. Lágy szellő teszi kellemesebbé a vasárnapi kirándulást, strandolást, úgyhogy jó pihenést kívánok mindenkinek az Envók dalával, My Love in a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék, egy újabb szülinapos, augusztus 9-e van, 1968-ban pedig ezen a napon született Gillian Anderson, amerikai színésznő, világhírre az X-akták című sci-fi szériában tett szert, a szkeptikus FBI ügynök Dana Scully megformálásával, azóta pedig elsősorban olyan tévésorozatok főszereplőjeként láthattuk, mint a Hajsza, a Szexoktatás vagy a Korona.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: El is repült a vasárnap délelőtt, úgyhogy ideje átadnom a stafétát B. Németh Diának. Pink Stupid Girls című dalával indul a vasárnap délutáni. Jó étvágyat kívánok az evéthez, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Megújulhat itthon a kötött pályás közlekedés. Kiválasztották az év strandételét. Verőfényes napsütésben lesz részünk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei. Az ezzel kapcsolatos kormányhatározat ugyanis megjelent a Magyar Közlönyben, írta a Facebook oldalán a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, 10 év alatt összesen 3550 milliárd forintból újítanák meg a magyar kötött pályás közlekedést. Fejlesztenék például a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vasútvonalat. Megújítanák a budapesti HÉV hálózatot. A tervek között szerepel a 3-as metró meghosszabbítása, a pesti és budai fonódó villamos hálózat fejlesztésének folytatása, új Intercity és HÉV szerelvények beszerzése is. Sok dolguk akadt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csak nem 3200 közlekedési balesetnél segédkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. Az Országos Mentőszolgálat összesítése szerint egyebek mellett 141 hőgutával és hőkimerüléssel, 1640 allergiás reakcióval és anafilaxiával kapcsolatos esethez riasztották őket. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztráng konzervje lett az év strandétele. A versenyen a fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitást és a gyors tálalhatóságot is figyelte, ismertette rádiónkban Pach Gábor, a szervező balatoni kör elnöke.
2: Az idén rekordot döntött a nevező ételek és a nevező helyek száma. Nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az előhirdetés után, és nagyon sokan meg akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. Ha ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, hát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meg hálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
1: A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadobnál. A baleset a Ponton híd mellett történt. A jármű egy csónakszállítóval együtt került a folyóba. Vezetője ki tudott úszni a partra.

0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Jó hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Augusztus 9-e van, 12 óra múlt néhány percre, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Én Béné Meddia vagyok, és indítok már is egy Pink dallal. Egy 2006-os szerzeményt hoztam tőle, amivel megmutatta, hogy nem csak énekelni tud, hanem társadalmi témákban is vállalja a véleményét.
0: Mesztefe!

Ezt a fel a legjobb zenék. Ma az ország nagy részén 29 és 35 fok közötti értékeket mérhetünk. Néztem az előrejelzéseket, napos idő valószínű, jellemzően kevés felhővel a jövő hét elején. Csapadékra általában kicsi az esély sajnos, de a nap második felében északnyugaton már előfordulhat zápor, zivatar. A légmozgás többnyire mérsékelt lesz, a minimum 13 és 22, a maximum pedig 32 és 37 fok között alakulhat.

0: Best FM, a legjobb zenék. Már is megyünk tovább friss közlekedési infókkal. A 4-es főúton például Vecsé és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, úgyhogy a munkákat útszűkület alkalmanként felpályás lezárás mellett végzik. A 6-os főúton Pécsett a 199-es kilométernél a gázvezetéket javítják, a munkaterület mellett most irányonként csak egy sávon közlekedhetnek a járművek. A 7-es főúton Polgárdi közelében pedig árok és patka rendezési munkát végeznek, úgyhogy a 80-as és a 87-es kilométer között az aktuális munkaterületnél táblák hívják fel a figyelmet az útszükületre, míg a 10-es főúton Pilis-Csabán a 26-os kilométernél elektromos kábelt telepítenek, útszükület mellett dolgoznak, aki pedig a 11-es főúton halad Szentendrén, a 18-as és a 22-es kilométernél burkolatfelújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami bizony napközben torlódást okozhat. Kitartást mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on. Flip the script is in the house. Yeah. Flip the script.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A Best FM-en.
1: Jó hétvégét mindenkinek, folytatódik a vasárnapi Best délután, mindjárt a hírekkel, hiszen itt a 2 óra. Aztán hozom a tankcsapdát is.
2: Álmomban Pesten, megjelent Isten.
1: Ez a dal már bekészítve, és itt lesz az Outcast is.
0: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Vendégek lettek rosszul egy gyógyfürdőben. 160. születésnapját ünnepli a fővárosi állatkert. Szikrázó napsütésben lesz részünk ma. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken. A rendkívüli hőség és a tartós aszály miatt azonban a szokottnál lényegesen gyorsabban kell dolgozniuk a gazdáknak. Tájékoztatta rádiónkat Frittmann János, a hegyközségek nemzeti tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az aszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: Vegyszerek miatt került kórházba az Igali gyógyfürdő több vendége. Tegnap délután rosszul létre panaszkodtak strandolók az élményfürdőben. A területet ezért kiürítették, a tűzoltók pedig átvizsgálták. Kiderült, hogy egy technikai probléma miatt az egyik medencébe nagy mennyiségű klór kerül.

0: természetvédelmi központtá vált. A fővárosi állat- és növénykertet évente több mint 1 millióan látogatják meg. Az intézmény egyébként hétvégén különleges programokkal ünnepli születésnapját. Súlyos helikopterbaleset történt Rio de Janeiroban egy nemzeti parkban. A szerencsétlenségben a pilóta és összes utasa, 3 kolumbiai turista meghalt. A roncs az erdőség közepén égett ki. Nagyrészt felhőtlen, száraz idő vár ránk mérsékelt széllel. A hőmérséklet 29-35 fokig is felkúszhat. Holnap a legtöbb helyen derült napos idő várható, de északnyugat felől fátyol, északnyugaton gomoly felhők is születhetnek. Hajnalban 12-18, délután 33-37 fokot mérhetünk odakint. Kedden a felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, esni kevés helyen fog, délután 32-38 fokra készülhetnek.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jöjjön egy dal, ami a kapcsolat nehézségeiről szól, amely a szerelem bizonytalanságát mutatja be nekünk, méghozzá 2003-ból indítom az Outkast slágerét, ez pedig nem más, mint a Héjjá. Egy óra múlt, néhány perccel rovogunk tovább a legnagyobb kedvencekkel, itt a Best FM-en. Én Béni Meddia vagyok, ádiózunk együtt.
1: Best FM.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó hétvégét és kellemes vasárnap délutánt kívánok mindenkinek. Augusztus 9-e van, 12 óra múlt néhány perccel, úgyhogy jó étvágyat az ebédelőknek. Én Bénémet Dia vagyok, és indítok már is egy Pink dallal. Egy 2006-os szerzeményt hoztam tőle, amivel megmutatta, hogy nem csak énekelni tud, hanem társadalmi témákban is vállalja a véleményét.
1: Best

0: Best FM legjobb zenék. Utolévők, figyelem, az M60-as autópályán az M6-os irányába a 23-as és a 18-as kilométer között felújítják a burkolatot, a belső és a leálló sávot lezárták, ez okozza a lassulást. Eközben az M70-es autópályán az M7-es felé vezető oldalát Letenye térségében a 3-as kilométertől a végcsomópontig hitépítés miatt lezárták. Ennek kapcsán a 2-es kilométernél lévő Letenye csomópontban sem felhajtani nem lehet az M7-es irányába. A terelőutat a 7-es főúton jelölték ki, a Horvátországba tartók itt tudnak átlépni a határon, míg a Budapest felé tartóknak egészen Becsehelyig kell elmenniük, ott lehet felhajtani az M7-es autópályára. Az 1-es főúton pedig Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszükület van érvényben, Bicske és Óbarok között is, a 35-ös kilométernél csomópontépítési munka miatt útszükület mellett engedik a járműveket. Jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pár perc és robogunk tovább a legjobb zenékkel, de előtte jönnek a hírek itt a 2 óra, amit pedig bekészítettem, az nem lesz más, mint Király Viktor és Curtis közösen. Mert a tánc hamarosan a Best FM-ben, az órát pedig ezzel indítom.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Érdemes folytatni a tudatos energiafelhasználást. Tojással dobálták meg a koszovói miniszterelnököt. Maradnak a 35 fok feletti csúcsok. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Ennek eredményeként a legkritikusabb időszakban több mint 500 megawattal sikerült csökkenteni az energiafelhasználást. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Kényszerleszállást hajtott végre egy kétszemélyes kisrepülő Röjtök-Muzsai közelében. A Fertőszent Miklósról indult gép egy szántóföld mellett tért földet, majd egy árokban állt meg úgy, hogy az egyik szárnya az úttestre lógott, sokáig akadályozta a forgalmat. A repülőgép fedélzetén ketten tartózkodtak, egyikük sem sérült meg. A Tiszába csúszott és elmerült egy autó Tiszadobnál. A baleset a Ponton híd mellett történt, a jármű egy csónak szállítóval együtt került a folyóba, vezetője ki tudott úszni a partra, közölte a katasztrófavédelem. Tojással dobálták meg Albin Kurti koszovói miniszterelnököt a parlament alakuló ülésén. Az egyik ellenzéki képviselő akkor kezdte dobálni a kormányfőt, amikor Kurti ismét az ülés elhalasztását kérte, mert továbbra sincs megállapodás a leendő államfő személyéről. Testőrei azonban körbevették a miniszterelnököt, az ülést pedig félbe szakították. Kurti később azt mondta, kész azt is vállalni, hogy tojással dobálják, ha ennek árán az ellenzék hajlandó tárgyalni vele. Koszovóban továbbra is politikai patthelyzet van, 16 hónap alatt 3 parlamenti választást tartottak. Tragédia történt a nagyatádi Extreme Man triatlon versenyen. A szervezők közleménye szerint az úszás során egy váltóban induló versenyző a parttól mintegy 100 méterre rosszul lett. A vízimentők azonnal közbeléptek, majd a parton orvosok és mentők kezdték meg az újraélesztést. A helyszínre mentő helikoptert is riasztottak. A hosszantartó összehangolt életmentés ellenére a versenyző életét nem sikerült megmenteni. Általában derült vagy felhőtlen idő várható, csapadék nem lesz. A hőmérséklet 29 és 35, késő este 20 és 27 fok között várható. Holnap az ország legnagyobb részén derült napos idő várható, a minimum többnyire 12 és 18 fok között alakul, a hidegre hajlamos helyeken ennél alacsonyabb, a szeles észak-dunántúli helyeken magasabb értékek valószínűek. A maximum 33 és 37 fok között alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára

Best FM, a legjobb zenék, a Sweet For My Sweet-tel megyünk tovább CJ Lewis 94-es dalával, ami a 90-es évek reggae pop hullámának egyik ismert slágere lett. A különlegessége az, hogy egy klasszikus 1961-es dal feldolgozása, méghozzá reggae stílusban. Európában nagyon nagy sikert aratott, több országban bekerült a slágerlisták élmezőnyébe, és hát mondhatni, hogy a 90-es évek brit reggae pop vonalának egyik legismertebb előadója lett CJ Lewis. Vele folytatjuk most. Itt a Best FM-en.

0: Best FM, a legjobb zenék, közlekedési infokkal megyünk tovább. Az M6-oson például Szekszárd és Bátaszék térsége között aszfaltoznak a Pécs felé vezető oldalon. Most a 155-ös kilométertől a 161-es kilométerig lezárták a belső sávot. Aztán az M30-ason a 39-es jelű Szikszó csomópont környékén aszfaltoznak, mindkét irányban sávzárásra kell készülni. Az M43-as autópályán pedig Csanádpalota irányában Szeged elkerülő szakaszán útépítők dolgoznak. Ott a 8-as kilométernél a Sándorfalva Szeged észak csomópont fel és lehajtóágát zárták le. A javasolt kerülő utakat sárga táblák jelzik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM legjobb zenék, Jessie J slágerét hallgattuk, ez volt a Domino, és hamarosan a friss hírekkel folytatjuk, mindjárt 3 óra van, az órát pedig Crystal Waters és Alex Odino indítja perceken belül, de addig is itt van a jetlag dala, ez már akarszalagok a Best FM-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: Ősszel két alkalommal indul szülésfelkészítő tanfolyam. Áramkimaradás lesz holnap a térségben. Folytatódnak az élelmiszerlánc ellenőrzések. Köszöntöm Önöket, Papp Klaudia vagyok. Ősszel újabb ingyenes szülésfelkészítő tanfolyamok indulnak Székesfehérváron. Az egészségfejlesztési iroda szervezésében idén még két turnusa várják a 20. várandósági hetet betöltött kismamákat. Az első szeptember 21-től október 26-áig, a második november 2-től december 7-éig tart. Tájékoztat a város oldala. Elsősorban azok vehetnek részt a programon, akiknek a szülés várható időpontja nem esik a képzés idejére, így minden alkalommal jelen tudnak lenni. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. Ennek részleteiről hamarosan közösségi oldalán a tájékoztatást a Székesfehérvári Egészségfejlesztési Iroda. Székesfehérvár több részén is áramszünet lesz hétfőn. Az EON közleménye szerint hálózatépítés, karbantartás, illetve felhasználói igény miatti kikapcsolás érinti a várost. Kisfarud néhány utcájában hálózatépítést végeznek. Fehérváron a Bem József utca környékén karbantartás zajlik, így ott is órákon át szünetel az ellátás. A belváros egyes részein szintén nem lesz áram, itt felhasználói kérésre kapcsolják ki átmenetileg a szolgáltatást. A korlátozások a nap más feléig tarthatnak. Egész nyáron tart a szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. Az első tapasztalatok alapján a vizsgált vállalkozások és termékek többsége megfelelt az előírásoknak, ugyanakkor súlyos szabálytalanságokat is feltártak. A NEBIH élelmiszeriparért és élelmiszerbiztonsági ellenőrzéséért felelős elnökhelyettesét, Helik Ferencet kérdeztük.
2: Egy Pest megyei fagylalt készítőnél több mint 1,6 tonna lejárt minőségmegőrzési idejű terméket bontunk ki a forgalomból. Két esetben egy Békés és egy Csongrád vármegyei nyári tábornál ételfertőzés történt. Közel 160 kg terméket kellett kivonnunk a forgalomból. Az idei ellenőrzés sorozat egy új területe volt, az úgynevezett bringás büfék és a rozéborok. Ezeket vizsgálták a szakemberek. 69 mintát vettek, ezek feldolgozása folyamatban van. Egy esetben kb. 80 liter sört kellett a forgalomból kivonnunk, mert lejárt a minőségmegőrzési ideje.
1: Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hideg front érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűző napot.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Hello Fehérvár, hello Velence, kellemes vasárnap délutánt kívánok Önnek, így 2026. augusztus 9-én a mikrofonnál már Nagy Detti a folytatásban. Életünk legjobb zenéivel, ebben nincs változás, mint ahogy abban sem, hogy 18 órától pedig már a Best FM Night Shift veszi kezdetét DJ Pikivel, az órát pedig Alex Gaudino.
3: 108 és 90,4 Best FM.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Geszti Péter és Lotfi Begi hátdolgozásában pörgött Preszter Gábor slágere, az Embertelen dal, amire akár gyakorolhat akkor is, hogyha készül a második Velence Dance Fesztiválra, mert hogy hamarosan, augusztus végén rendezik azt a fesztivált, amelyre a 14. életévüket betöltött táncot és mozgást kedvelő fiatalokat várják. A második Velence Dance Summer Intensive Fesztivál augusztus 24-én startol és 28-áig várja a táncművészet iránt érdeklődőket Gárdonyban. Ez tulajdonképpen egy workshop sorozat a Magyar Balettszínházért alapítvány szervezésében, amelyen közreműködik a Székesfehérvári Balettszínház is. A résztvevők modern és kortárs táncokat, klasszikus balettet, testtudat és szabad táncot és kortárs táncokat is tanulhatnak. A részvétel díjtalan, viszont a férőhelyek száma korlátozott, ezért előzetes online regisztrációhoz kötött. Sok szeretettel várják az érdeklődőket, aki pedig már most szeretne bemelegíteni erre a programra, neki semmi más nem kell tennie, csupán felhangosítani a 90-es, 2000-es évek bestjeit, amik közül Molokos lágerével megyünk tovább a folytatásban. Yeah.

0: 101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol attól az Animal Cannibals-os duótól pörgött az Ülünk a vonaton, amely srácok közül Kuka MC-nek a napokban töltötte kislánya a 18. életévét. Hihetetlen, hogy repül az idő. Na de hogyha már a srácokkal a vonaton ültünk, akkor maradjunk is a vonatozásnál, méghozzá a MÁV csoport közleményénél, hiszen folytatódnak az éjszakai, zajjal járó karbantartási munkálatok a Székesfehérvár környéki vasútvonalakon. Egészen 25-éig kell számítanunk, mind az állomásokon, mind az állomások közötti nyílt vonali szakaszokon és a vasúti átjáróknál is karbantartást végző vasúti munkagépekre. Ezen a héten az Zicsi újfaluiak kaptak ebből egy picit, jövő héten kedden pedig a gárdonyiak, szerdán a kápolnásnyékiek, csütörtökön pedig a moharakodón erősödnek fel ezek a zajok. Székesfehérváron 17-én és 18-án éjszakánként, még Puszta Szabolcson augusztus 24-én és 25-én éjszakánként kell erre számítani. Életünk legjobb zenéire viszont 0-24-ben számíthat, bármikor is hangoljon. A 101.8-ra és a 90,4-re, ahol a folytatásban a Chocolate Puma zenél. Ez az Always and Forever.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90,4 Best FM. A legjobb zene.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben bár egy picikét tusszanhattunk, egy kicsikét fellélegezhettünk. A szakemberek azt ígérik, hogy jövő héten egy újabb hőhullám érkezik térségünkbe, amit, hát megmondom őszintén, hogy én leginkább a vízben tudok elviselni, legyen szó akár medencéről, akár bármilyen strandolási lehetőségről. Ezzel pedig a székesfehérváriak ingyenesen élhetnek jövő héten is, csak úgy, ahogy volt ez ugye ezen a héten, hétfőtől péntekig. Hiszen rendhagyó módon idén először vezette be Székesfehérvár a Csitári strandon azt, hogy a helyiek ingyenesen vehetik igénybe a strand szolgáltatásait 17 és 20 óra között. A medencék vize 25 és 30 fok között van, a vízminőség pedig kiváló, amelyre egy automata berendezés is figyel. Úgyhogy, ha szeretnénk csobbanni, akkor nem kell semmi más tennünk, csak egy fényképes igazolványt magunkkal vinni, és így augusztus 14-ig ingyenesen strandolhatnak a fehérváriak 17 és 20 óra között hétköznapokon. Életünk legjobb zenéit pedig bármikor meghallgathatja, hogyha a 101.8-ra és a 90.4-re hangol, nem kell hozzá sem személyi, sem lakcímkártya, csupán internet vagy rádiókészülék, és akkor így biztos, hogy nem marad le a The Beeper slágeréről sem. Jön már is a Rakjuk Össze!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 4 óra van, hogyha meg kell állnunk egy incifincit, de csak 2-3 percre. Hírezünk, időjárásozunk, aztán jövök is vissza a folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a bajnok. Az órát pedig Justin Timberlake kezdi a hírek után.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Egy jó tanács, 11 és 15 óra között lehetőség szerint kerülje a tűzőnapot. Élvezze a napsütést felelősen a Sundance-szel, keresse a DM üzleteiben és a DM online shopban.
3: Az elhízás betegség, aminek súlyos következményei lehetnek az egészségedre. Lefogysz, visszahízol. Ne hibáztasd magad, az elhízás betegség. A tested biológiailag is ellenállhat a fogyásnak. Látogass el az elhízásbetegség.hu weboldalra, és tudj meg többet a fogyás nehezítő tényezőkről. Vedd a saját kezedbe az irányítást, fordulj orvosodhoz vagy egészségügyi szakemberhez. Készült a Lilly Hungária Kft. Támogatásával.
0: Reklámot hallottak. Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
4: Felajánlásokat várnak a királyi napok résztvevőinek. Mi is sokat tehetünk a szúnyogok ellen. Új módszerre próbálkoznak a telefonos csalók. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. Élelmiszergyűjtés indul a királyi napok nemzetközi néptáncfesztivál résztvevőinek. A hónapban több országból érkeznek csoportok Székesfehérvárra. A vendégeknek a táncház saját konyhájában főznek, ehhez kérik a helyiek és a támogatók segítségét. Az egy kosárnyi gondoskodás elnevezésű akció hétfőn kezdődik a Malom utcai táncházban. Zöldségeket, gyümölcsöket és a főzéshez használható egyéb alapanyagokat gyűjtenek. Paradicsomot, paprikát, krumplit, hagymát, fokhagymát, uborkát, Mát és Szilvát is várnak. Olvasható az Alpa Régia Tánc Egyesület felhívásában. Az adományokat hétfőtől napközben lehet eljuttatni a Malom utcai helyszínre. A szúnyogok elleni védekezés nem csak a szakemberek feladata. Székesfehérváron évek óta biológiai módszerrel csökkentik a csípős szúnyogok számát, miközben folyamatosan figyelik jelenlétüket a város különböző pontjain. Számolt be róla a város portálja. A lakosság közreműködése is elengedhetetlen az eredményes védekezéshez. A rovarok már kisebb vízgyülemekben is lerakhatják petéiket, ezért érdemes rendszeresen megszüntetni a pangóvizeket a kertekben és az udvarokon is. Néhány egyszerű óvintézkedéssel jelentősen mérsékelhető a szúnyogok elszaporodása a nyári időszakban. Legújabban brókernek adják ki magukat a csalók. Egyre több az olyan eset, amikor ismeretlenek telefonon kihagyhatatlan befektetési ajánlatokkal bombázzák áldozataikat. A rendőrség felhívja a figyelmet, hogy hivatalos pénzintézet sosem tesz ajánlatot telefonon vagy kér utalást, mondta a rádiónknak Vad Róbert, rendőr alezredes.
5: Sokan hittek a telefonálónak és jelentős összegeket utaltak át az elkövető által megadott számos számukra. Az utalásról sem írásos szerződés, sem visszaigazolás nem érkezett, a pénz pedig már nem látta viszont a sértett. Hivatalos pénzintézet vagy broker cég soha nem kér utalást telefonos megkeresése anélkül, hogy előzetesen írásos vagy hivatalos szerződést kötöttek. Mielőtt egyetlen forintot is utalna, ellenőrizze az adott cég hátterét, gyanakodjon, ha sürgetik. A csalók célja, hogy nyomás alatt tartva azonnali döntésre kényszerítsék önt. Ne kockáztassa a spórolt pénzét, ha gyanús hívást kap, azonnal szakítsa meg.
4: Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hidegfront érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűzőnapot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Ahogy ígértem, már vissza is tértem életünk legjobb zenéjével itt a 101.8 és 90.4-en a 4 órási hírek után. Olyan fantasztikus előadókat konferálhatok fel erre a 60 percre, mint a Gorillaz, itt lesz majd tőlük a Dare, de Pörög Diaz és Ment a Méreg című dala is. Az órát pedig Justin Timberlake kezdi már is.
0: 101.8 és 90.4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is. Jövő héten szombaton, augusztus 15-én medertisztító programra várják a velenceieket és a környékbelieket. Mindazokat, akik szívesen tesznek a természetért. Az alacsony vízállás következtében ugyanis most ismét láthatóvá váltak azok a hulladékok, amelyek a Velencei tóban pihentek eddig. Így medertisztításra és parttisztításra várják a környékbelieket. Augusztus 15-én 16 órától a velencei keleti strandon indul majd a munka, amelynek keretében előkerülhetnek olyan tárgyak is, amelyek balesetveszélyt jelentenek, így fémhulladékok, beton és aszfalt darabok, horgonyelemek, húzalok vagy egyéb éles tárgyak. Minden résztvevő biztonsága a legfontosabb, úgyhogy a szükséges óvintézkedések mellett zajlik majd a munka. Minden résztvevőt egy kis hideg frissítővel és péksüteménnyel várnak majd, amiről részleteket a város közösségi oldalán talál. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéit találja, amiket pedig 0-24-ben pörgetünk önnek megállás nélkül itt a 101.8 és 90.4-en, és bizony nincs ez másképp a folytatásban sem.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben hamarosan újra összegyűlnek a méz tudorai. Ugyanis idén is megrendezik a fehérvári mézünnepet, amelyre határon innen és túlról is érkeznek mézlovagrendek. Augusztus 14-e és 16-a között rengeteg mindent megtudhatunk erről az édes finomságról, de a magyar méhészet hagyományai és a helyi termelők praktikái is helyet kapnak majd a háromnapos programban, amelynek keretében augusztus 16-án látványos felvonulással is készülnek a mézlovagrendek, méghozzá a méz királynővel az élen 15 óra 15 perckor a főutca Alba Pláza útvonalon mézosztással várják majd az erre járókat, a gyerekeket pedig az országzászló téren még zümmögő foglalkozás is várja. A mézlovagrendek avatása után megtudhatjuk azt is, hogy ki lesz az idei év méz királynője. Sok szeretettel várják az érdeklődőket nálunk, itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják Önt, hogy feldobják a vasárnap délutánját is, meg tulajdonképpen minden napját bármikor is hangoljon. A 101.8-ra és a 90.4-re, ahol a folytatásban már érkezik is az Iron Mafia slágere.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM. A legjobb zenék.

101,8 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol a Honeybees-től szólt a pánik az elmúlt percekben. Na de nem kell pánikolniuk azoknak az úszóknak, akik imádják ezt a sportot, és most nem tudtak bejutni az úszoda épületébe. Semmi baj, ettől függetlenül ők hódolhatnak ennek a szenvedélyüknek, csak éppen a fehérvári strandon. Hiszen augusztus elején ideiglenesen, de bezárt a Csitári GML úszoda a szokásos nyári karbantartás miatt. Így szeptemberig nem fogadnak vendégeket, viszont a bérlettel rendelkezők számára ez idő alatt is lehetőség van az úszásra. Hétköznapokon reggel 6 és 8 óra között a strand szabadtéri 50 méteres medencéjében két kijelölt pályán úszhatnak. A tervek szerint a székesfehérvári úszoda augusztus 31-én nyit majd újra, hétfőn reggel 5:30-kor, addigra már a karbantartás teljes befejezésével, hiszen ennek célja, hogy továbbra is biztonságosan és megfelelő állapotban tudja fogadni a létesítmény a vendégeket. A Best FM célja pedig az, hogy 0-24-ben tudja önt fogadni életünk legjobb zenéivel, méghozzá a 90-es, 2000-es évek bestjeivel, amik közül a folytatáshoz az IMF slágerét készítettem be önnek. Ez az Unbelievable.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.8 és 90.4 Best FM-en.
1: 5 óra van, úgyhogy ismét tartanunk kell egy icipici szünetet. Hírek, időjárás, de aztán jövök is vissza. A folytatásban olyan jó kis dalokkal, mint a Dobban, a halott pénztől.

0: órát pedig a French Affair kezdi a hírek után.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Székesfehérvár és Velence legfrissebb hírei a 101.8 és 90.4 Best FM-en.
3: A hőségben is figyeljünk a biztonságos közlekedésre. Már etetni is kell a vadállományt a melegben. Önkénteseket várnak a Velencei tó megtisztítására. Köszöntöm Önöket, Pap Klaudia vagyok. A hőség a közlekedésben is növeli a balesetek kockázatát. A magas hőmérséklet rontja a koncentrációt, lassítja a reakcióidőt, valamint fokozza a fáradtságot, írja közösségi oldalán a Vármegyei Rendőrség. Azt tanácsolják, hogy útközben figyeljünk a folyadékpótlásra, bágyadtság esetén pedig álljunk meg pihenni. Arra is figyelmeztetnek, hogy gyermeket vagy háziállatot még rövid időre se hagyjunk a parkoló autóban. Emellett az elmúlt héten 826 gyorshajtót mértek be Vármegyénk útjain. Eközben 16-an szekték meg az előzés és az elsőbbségadás szabályait. 40 esetben a biztonsági öv hiánya miatt kellett intézkedni, 4 járművezetőnél pedig pozitív értéket mutatott a szonda. Már etetni is kell a vadállományt az extrém hőség miatt. A természetes vizes élőhelyek kiszáradása miatt a vadásztársaságok sok helyen már nem csak itatják, hanem táplálják is az állatokat. Blair Norbert, az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium tájegységi fővadásza rádiónknak elmondta, ez hosszú távon nem tartható fenn.
4: Egyértelműen a szaporulat látja elsősorban a kárát, gondolok akár a kisfácánra, mezei nyúlfiakra, az őzgidára, a szarvasborja, tehát az utódok, hiszen ők vannak most egy sérülékenyebb állapotban. Komoly negatív következménye lesz. Rövid távú megoldás az, ami most történik, nem egy fenntartható dolog, hosszú távon kell rendezni, és ha az élőhelyeket a víz ellátottságon keresztül alapvetően tudjuk rendbe tenni, akkor az adott padán a vadállomány is sokkal jobban és biztosabban fog tudni túlélni.
3: Önkéntes szemétszedést tartanak augusztus 15-én a Velencei tónál. Az alacsony vízállás miatt a parton és a mederben korábban víz alatt lévő hulladékok váltak láthatóvá. Ezeket gyűjtik össze a környezetvédelmi akció során, írja Velence közösségi oldala. A gyülekező délután 4 órakor lesz a keleti strandon, gumikesztyűt és zsákokat biztosítanak. A tófenéken fém, beton és aszfaltdarabok, karók, cölöpök, húzalok, üvegek, valamint más éles tárgyak is előkerülhetnek. A szemétszedéshez akár egy órára is be lehet kapcsolódni. Vasárnap zavartalan napsütésre számíthatunk, felhők alig lesznek az égen. 31 fok körül alakul a hőmérséklet. Este is nyugodt marad az idő, hajnalra pedig kellemesen felfrissülhet a levegő. A jövő hét elején ismét erősödik a nappali felmelegedés, majd egy hideg front érkezik. Átvonulása után 30 fok körül alakulnak a csúcsértékek. A nagy melegben figyeljünk a megfelelő folyadékpótlásra, kerüljük a tűző napot.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
0: Az 5 órási hírek után már nem is maradt más dolgom hátra, mint hogy megnyomjam a play gombot, aztán jöhetnek életünk legjobb zenéi a 90-es, 2000-es évekből. Így biztos, hogy nem hagyhatjuk ki ebből a sorból Jerry Halliwell, itt lesz majd tőle a Look at Me, és a Follow the Flow-tól is a Tőlem ne. Az órát pedig a French Affair kezdi már is.
2: 101.8 és 90.4 Best FM.

101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol szerintem már megszokhatta, hogy kalandozhat az időben, hiszen a 90-es 2000-es évek legjobb zenéit hozzuk el önnek, de most a történelemben is kalandozhat, hogyha ellátogat a Székesfehérvári Szent István Király Múzeumban. Jövő héten kedden ugyanis a rendház épületbe várják azokat, akik a trójai háborúról szeretnének érdekességeket megtudni. Dr. Agócs Nándor történész előadása lesz hallható 17 és 18 óra között. Christopher Nolan legújabb filmje ugyanis az Odüsszeia ismét a közbeszéd tárgyává tette az antikvitást és a Homérosznak tulajdonított Iliász és Odüsszeiát. Ezek már számos alkotást inspiráltak, és a rómaiak egyenesen az eredetmondájuk részévé tették a trójai háborút, így Pannoniából is több olyan kőfaragvány ismert, amely a trójai mondakör valamelyik jelenetét ábrázolja. Ezek fele pedig meglepő módon a mai Fejér megye területén került elő, sőt a legújabb leletet, amit tavaly találtak, szintén a megyéből származtatják, ez pedig egy faragvány. Az előadás során ezeket az ábrázolásokat, illetve irodalmi és ikonográfiai előképeket láthatunk, amelyre a belépés díjtalan, minden érdeklődőt szeretettel várnak. De ezzel még nem ér véget a történelmi kalandozások sora, hiszen augusztus 12-én szerdán Tóth Norbert tart kurátori tárlatvezetést a Totus Tuus kiállításban, csütörtökön 17 órától pedig a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékhely Látogatóközpontban a székesfehérvári Koronázó Bazilikát bemutató kiállításra várják az érdeklődőket. Itt Vágó Ádám fotóművész mutatja be az épület árpádkori kőfaragványairól készült fotóalbumát. Pénteken pedig a Pelikán Galériában a Láthatatlan Kertjeink című kiállítás megnyitójára várják a közönséget 18 órától. Nálunk itt a Besten pedig életünk legjobb zenéi várják azokat, akik a 90-es 2000-es évek zenei hangulatában szeretnének elmerülni, hiszen ezen időszak bestjeit gyűjtöttük önnek össze és játsszuk 0-24-ben meghallás nélkül.

0: 101.8 és 90.4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, amely térségben még egy picikét velünk marad a hőség, hiszen a július 30-án elrendelt harmadfokú hőségriasztás igencsak jól kitartott, de szombat 0 órától ezt már mérsékelték, most már idézőjelesen csak a másodfokú van érvényben jövő hét keddig. Így Székesfehérváron továbbra is működnek az ivókutak, emellett klimatizált helységek is várják a lakosságot a hőségben, ez nem változott, viszont már-már kicsit könnyedebbnek tűnik, kezdünk szerintem hozzászokni a 40 fokos hőmérsékleteknek, így legalább tudunk örülni a 36 foknak is. A hő egyébként stresszt, napszúrást és hőgutát okozhat, ez pedig különösen a betegekre, a gyerekekre, illetve az idősebb korosztály számára jelenthet veszélyt, úgyhogy ők továbbra is kerüljék a szabadban tartózkodást, illetve töltsenek minél több időt árnyékban vagy hűvös, klimatizált helységben. Reggel 7 órától az esti órákig minden nap tűzcsapokra ivásra alkalmas szerkezetek várják azokat, akik szeretnének egy kicsit felfrissülni, így a Béketéren, a vasútállomásnál, a Prohászka Ottókár utca Kasszap István utca sarkánál, a Petőfi Sándor utca Kossuth Lajos utca sarkánál, a Válkörút Vatai sarkán és a Piac tér Liszt Ferenc utca sarkán. Vigyázzon magára, vigyázzunk egymásra, mi pedig vigyázzunk a hangulatára, méghozzá életünk legjobb zenéit játszva, mert hogy a 90-es, 2000-es évek bestjeit hozzuk önnek 0-24-ben, megállás nélkül és bizony nincs ez másképp, a folytatásban sem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.8 és 90.4 Best FM.

108 és 90,4 Best FM a legjobb zenék Székesfehérváron és a Velencei tó térségében is, ahol Tiziano Ferro slágere után nekem mára már csak a búcsú pillanatai maradtak hátra, hiszen hamarosan lejár a műsoridőm, ez pedig azt jelenti, hogy el kell köszönnöm, mert érkezik DJ Biki és indul vele a vasárnap esti Night Shift. Én most Arány Tamás most így a jó című dalával mára elköszönök, de holnap 3-kor újra jövök, remélem, hogy velem tölti majd a hétfői best délutánt is. Az elmúlt mintegy 180 percben Nagy Detit hallotta, további kellemes délutánt, szép estét kívánok Önnek!

A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Összefogtak a magyarok, amikor spórolni kellett az energiával. Csúcsra járatták a mentőket a múlt hónapban. Spanyolországot ellepik a turisták szerdán. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Ennek eredményeként a legkritikusabb időszakban több mint 500 megawattal sikerült csökkenteni az energia felhasználást. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csaknem 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Félmillió plusz turistát vár Spanyolország a jövő heti teljes napfogyatkozás miatt. A különleges égi jelenség szerdán lesz látható. Ilyenre több mint 100 éve nem volt példa az országban. A spanyol gazdasági minisztérium szerint a napfogyatkozás több mint 347 millió eurós bevételt hozhat. A legjobb megfigyelési helyeken csaknem 18%-kal nőtt, a szállodai foglalások száma, a kempingek pedig megteltek. Egyes észak-spanyolországi városokban több mint 90%-kal több repülőjegyet foglaltak, mint egy évvel korábban. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra feldühödött falusiak az erdélyi Récze keresztúron. A jármű egy beteget szállított, amikor két autóval eltorlaszolták az útját, majd többen rátámadtak. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. A rendőrség szerint az eset hátterében a TikTokon terjedő úgynevezett fekete mentőről szóló rémhír áll. Az alaptalan állítás szerint szervkereskedők mentőautókkal rabolnak el gyerekeket Romániában. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak ellenőrzött hivatalos forrásokból tájékozódjanak. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Mára megint egy picit ketté szakadt az ország, szigorúan meteorológiai tekintetben. Valahol továbbra is tombol a kánikula, valahol jött egy picit az enyhülést adó zápor zivatar. Bárhol is vagytok, és bárhogy, bármilyen körülmények között hallgattok is minket most, tökéletes lesz a következő 120 perc, mondhatni zenei aláfestésnek. Esőben picit húzódjatok be valami fedett teraszra, hát napsütésben meg maradjatok ott, ahol voltatok egész nap, kint a kertben, szürcsöljétek a koktélt, és picit tekerjetek a hangerőn. Chillange és Deep House mostantól 120 percen keresztül, 6-7-ig velem White Boy-a, itt vasárnapi rezidensünket, DJ Németivel a lemezjátszók mögött.
0: Best FM.

Wild Boy. És ugye a Mixcloudon belül kit hol találtok, melyik Nightshift DJ-nek pontosan mi is a profilja. Megpróbálom fejből felsorolni, tehát mixcloud.com/ Lower and Canard, itt a hétfői Classic House mixek megtalálhatóak, Hangya Nagyhával, hogyha a keddi funkit szeretnétek ismételni, DJ Effendi, ő az, aki szerdánként olja a pop és rádiós lágereket, DJ Miller Hun, a legnagyobb dance himnuszokkal, aztán D és Lili Fit Hun, ő pedig Slim Fit Szabi Szombatról, hip-hoppal és R&B-vel, DJ Németi pedig a Chill, a Lounge és a Deep House mixeket pakolja fel a Mixcloudra, aki pedig az én korábbi vegyes összetételű mixeimre kíváncsi, azt írja be, hogy mixcloud.com

0: Soul. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: De és ha már említettem a Mixcloud oldalamat, akkor jöjjön a többi elérhetőség is. info@budapest.hu az e-mail címünk. Be lehet minket jelölni, lájkolni, tegelni, mindent csinálni Instán és Facebookon. Best FM Magyarország az Insta, és Best FM a Facebook oldalunk. Ezen kívül 0620 55 55 155, illetve bestfm.hu vagy bestfmmagyarország.hu a weboldalunk.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: We've come a long, long way together, through the hard times and the good.

0: legjobb zenék mixben. Ez a Night Shift a Best FM-en.
1: Nagyon kis időt kaptuk arra tényleg csak, hogy magatokhoz vegyetek még egy koktélt, mert hogy mi nem állunk meg csak egy nagyon-nagyon rövidke időre. Az alatt mi is helyet cserélünk DJ Németivel, és aztán héttől folytatjuk innen Chill Lounge és Deep House még egy órán keresztül. Senki ne menjen sehova.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.8 és 90.4 Best FM. Best FM, a legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Kevesebbet klímáznak a magyar vállalkozások. Ünnepel a fővárosi állat és növénykert. Egyelőre velünk marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Több mint 145 ezer kilowattóra csúcsidei energiát takarítottak meg a magyar vállalkozások. A Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége által kezdeményezett összefogáshoz néhány nap alatt csak nem 350 cég csatlakozott 202 településről. A vállalkozások 95%-a vállalta, hogy este 5 és 10 óra között csökkenti fogyasztását, átlagosan mintegy 20%-kal. A legtöbben a klímaberendezések használatát mérsékelték, minden harmadik résztvevő pedig munka idő után teljesen áramtalanított. A csatlakozó cégek negyede az energiatakarékos intézkedéseket a krízis után is fenntartaná. Lelki problémákat is okozhatnak az online visszaélések, ezekhez nyújtanak segítséget a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság, Internet Hotline jogsegélyszolgálata és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai, mondta rádiónknak Csalár Dorina, az Internet Hotline osztályvezetője.
2: Az egyik anyagunk az kifejezetten gyermekeknek szól, akik valamilyen online visszaélés áldozatává váltak. A gyermekek még kiszolgáltatottabbak, és talán még nagyobb segítségre van szükségük. A másik anyagunk pedig annyiban hiánypótló, hogy olyan szülőknek próbálunk segítséget nyújtani, akiknek a gyermeke szenvedett el valamilyen online szexuális visszaélést, ugyanis ezek a helyzetek nagyon-nagyon megterhelőek lehetnek nem csak a gyermekek, hanem a szüleik számára is.
1: 160 éves lett a fővárosi állat és növénykert. Megnyitásakor a park volt a világ 30. ilyen intézménye. Akkor alapvetően az volt a feladata, hogy minél többféle állatot mutasson be a világ különböző tájairól. Sós Endre főigazgató a születésnapi ünnepségen hangsúlyozta, azóta a budapesti állatkert egy globális és lokális természetvédelmi központtá vált. Felrobbant egy gázpalack egy kigyulladt épületben Miskolcon. A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint egy 20 négyzetméteres épület kapott lángra. A palack még a tűzoltók kiérkezése előtt robbant fel. Az oltást a sűrű növényzet és a gaz is nehezítette. Az épületben egy ember lakott, akinek nem esett baja, átmenetileg rokonoknál helyezik el. Éjszaka többnyire derült, felhőtlen marad az ég. Hajnalra általában 12 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet. Összességében 20-22 fokot mérhetünk a leghidegebb órákban. A következő időszakban sok napsütésre és további kánikulára számíthatunk. Kedden fátyol és gomoly felhők jelenhetnek meg az égen, de ezek mellett is napos idő lesz a jellemző. Hajnalban 12-24, délután pedig 32-38 fok közötti értékek várhatók.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Indul a vasútfejlesztés, magyar világsztárokkal jönnek a medencés számok a párizsi EB-n. Kánikula lesz a folytatásban is. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Indulhatnak a Baross Gábor vasútfejlesztési terv uniós projektjei, miután megjelent az erről szóló kormányhatározat, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 10 éves program összesen 3550 milliárd forintból újítaná meg a hazai kötött pályás közlekedést. Korszerűsítenék többek között a Budapest-Veresegyház-Vác és a Budapest-Lajos-Mizse-Kecskemét vonalat, valamint a HÉV hálózatot. Fejlesztenék a Miskolci és Szegedi fővonalat, új Intercity szerelvényeket és járműveket szereznének be, emellett állomás és pályafelújítások is kezdődhetnek. Péntekig bárki véleményezheti a Budapest-Belgrád vasútvonal tervezett menetrendjét és a kapcsolódó buszhálózatot. Az elővárosi vonatok fél óránként, az interrégiók és az Eurocityk pedig két óránként közlekednének. A térség településeit új buszjáratok kötnék össze a vasúttal. A személyszállítás akkor indulhat el, ha sikeresen lezárul a biztonsági rendszer tesztelése. Az észrevételeket a Közlekedéstudományi Intézet honlapján várják. Kövekkel, botokkal és fejszékkel támadtak egy mentőautóra feldühödött falusiak az erdélyi Récekereszt úron. A jármű egy beteget szállított, amikor két autóval eltorlaszolták az útját, majd többen rátámadtak. A sofőr súlyos szemsérülést szenvedett. A rendőrség szerint az eset hátterében a TikTokon terjedő úgynevezett fekete mentőről szóló rémhír áll. Az alaptalan állítás szerint szervkereskedők mentőautókkal rabolnak el gyerekeket Romániában. A hatóságok arra kérik a lakosságot, hogy csak ellenőrzött hivatalos forrásokból tájékozódjanak. Magyar sztárok sora ugrik medencébe a holnap kezdődő párizsi úszó Európa-bajnokságon. A legnagyobb esélyesek között ott van Kós Hubert, aki 6 egyéni számban nevezett, és 100 valamint 200 méter háton is aranyért úszhat. Rajthoz áll Milák Kristóf is, akitől 100 és 200 méter pillangón várható kiemelkedő eredményt. Németh Nándor 100 gyorsan célozhatja meg a dobogót, míg Ugrai Panna az elmúlt időszakban mutatott jelentős fejlődése után okozhat kellemes meglepetést. A nyílt vizen már 4 érmet szerző Betlehem Dávid a medencében is bizonyíthat. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, egy csodás vasárnap estét kívánok mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól telt a hétvége, remélem minden rendben volt, és remélem, hogy itt vagytok, hogy a legjobb zenékkel elbúcsúzzunk tőle az utolsó 4 órában. Most a Soul Searcher kezd, ez a Feeling Love.
0: Ez a Night Shift.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres és a régi nyár.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hogyha tehetném, akkor én törvénybe hoznám, hogy tanítani kéne Christina Aguilera felfogását. És miért is? Hát azért, mert az ember nem foglalkozik másoknak a véleményével, hanem úgy éli az életét, ahogy neki tetszik, úgy öltözködik, ahogy neki jó, és úgy változtatja épp az alakját, hogy most duci vagy éppen vékony, ahogy úgy mond, kényelmes neki. És ez a jó. Magunkkal kell foglalkozni, nem másokkal, és a magunk véleményére kell adni, nem másére. Ennyi. Jön a Genie in the Bottle.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azok után, hogy csinált pár világslágert, úgy döntött a svéd per iráni szupermogul Árás, hogy inkább most már a feltörekvő tehetségeknek segít abban, hogy megtalálják az útjukat, a hangjukat, a zenéjüket és a kifejező eszközeiket, és valamilyen szinten azért ez megsüvegelendő. Na, akkor jön az egyik nagy dala, ami így befutott Európában, ez kérem szépen a Rebekával közös Temptation.

Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. 50 Cent egyszer gondolt egy nagyot, és ki volt akadva azon, hogy az emberek szó szerint nagyon sok pénzt fizetnek vízért, úgyhogy gondolta, hogy neki is lesz egy. Azt nem mondta meg pontosan, hogy mennyit keresett a saját ásványvíz márkájával, de egy ilyen nagy mosoly mellett azt mondta, hogy egy olyan 7-8 nulla van a szám mögött. Azért az dollárba, hát elég kemény. Na, az, atyavilág, bele is borzongtam. Jön a Candy Shop!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, kevéssel 9 óra előtt még bőven van arra idő, hogy érkezzen az az angol zenekar, csajbanda, akikért szó szerint már lassan tüntetnek a rajongók, hogy hol van az új lemez, hol vannak az új dalok. Ők a Sugar Babes, és jön a Hole in the Head, előttük viszont érkezik a Rascal Flatts, ez a Life is a Highway.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Még mindig korábban zárnak egyes posták, hamarabb érkeznek az agrártámogatások. Megvan az év strandétele. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. Minden korábbinál hamarabb kezdődik az agrártámogatások előleg fizetése. Az utalások már pénteken elindulnak, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdasági miniszter. Bóna Szabolcs szerint a gazdák a nekik járó összeg akár háromnegyedét is megkaphatják előre. Elsőként csaknem 2800 tejtermelőhöz érkezhet összesen 14 milliárd forint. Augusztus végén az alaptámogatások kifizetése is megkezdődhet. A minisztérium a szélsőséges időjárással és az elhúzódó piaci nehézségekkel indokolta a korábbi utalást. Holnap utánig tartja fenn az extrém hőség miatt bevezetett intézkedéseit a Magyar Posta. A hét első két napján a nem klimatizált hivatalok továbbra is bezárnak délben. Az érintett posták listáját megtalálják a társaság honlapján. A kézbesítők ezeken a napokon csak annyi küldeménnyel indulnak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázis postájukra. Egy Fonyódligeti bisztró friss pisztrán konzervje lett az év strandétele. A Balatoni Kör által 14. alkalommal szervezett versenyen szigorú szakmai követelményeket állítottak a versenyzők elé. A fogásokat egészséges, regionális alapanyagokból kellett elkészíteni. A zsűri a kreativitás és a gyors tálalhatóságot is osztályozta, ismertette rádiumban Pach Gábor, a Balatoni Kör elnöke.
2: Az idén rekordodöntött a nevező ételek és a nevező helyek száma, nagyon sok újdonság, illetve új szereplő is belépett, és ezeket is értékeltük, és kaptak külön díjakat. A népvándorlás indul meg az eredményhirdetés után, és nagyon sokan be akarják kóstolni az adott ételt, nem csak a nyertesét, hanem a különböző díjazottakét is. És ezt megkóstoljuk, akkor azt mondjuk, hogy hú, tehát ilyet is tud a Balaton. Nagyon jó dolog, egy jó útmutatás a vendégek részére, és a vendégek meghálásak azért, hogy felhívjuk a figyelmet ezekre az értékekre.
1: Súlyos helikopter baleset történt Rio de Janeiroban egy nemzeti parkban. A szerencsétlenségben a pilóta és összes utasa, három kolumbiai turista meghalt. A brazil nagyvárosban egyre több a turisztikai célra használt helikopter. Júniusban összeütközött két ilyen jármű, hat ember vesztette életét. Felhőtlen, derült lesz az ég, a legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk, hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki 9 óra múlt 3 perccel, ami azt jelenti, hogy még 3 óra van hátra ebből a hétvégéből, telepakolva a legjobb zenéken, nyugi, nyugi, nyugi, jön most Naughty Boy, és kezdi az órát a La La La.
3: Ez a Night Shift,

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem, hogyha lehetne egy ilyen listát tenni, hogy melyik a világ legszexibb dala, akkor biztos, hogy a következő benne lenne. Nem, hogy a top 10-ben, de szerintem a top 5-ben, de én azt mondom, hogy legalább dobogós. En Vogue érkezik, ez a Free Your Mind. Mindenki tudja, miről beszélek. Free Your Mind.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, hogyha valaki mondjuk kételkedne abba, hogy mekkora tehetség volt Amy Winehouse, akkor hallgassa meg a következő sztorit. Egyszer ment egy koncertre, teljes mértékben kiment a fejéből, hogy koncert lesz, és az összes dalt és azoknak szövegeit a metrón memorizálta, és lehozta patentul az egész fellépést. Úgyhogy ennyire volt ő nagy sztár, meg ennyire volt ő kemény, és ennyire volt tehetséges. Jön a Mark Ronsonnal közös Valerie.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a következő duótól szerintem férfi szem nem maradt szárazon, és nem csak a hangtól, hanem a látványtól is. Kell még magyarázni? Beyoncé és Shakira. A daluk pedig a Beautiful Liar. Ennyi, tényleg patent, tökéletes.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Már szüret van a borvidékeken, a legtöbb magyar kevesebb energiát fogyasztott. Szerdán a turisták ellepik Spanyolországot. Köszöntöm Önöket, Bányász Árpád vagyok. A magyarok 84%-a csatlakozott az energiarendszer terhelésének csökkentését célzó összefogáshoz, közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter. A tárcavezető példanélkülinek nevezte az együttműködést. Elmondása szerint 1000 magyarországi nagyvállalat szervezte át termelését, halasztotta el energiaigényes munkafolyamatait, illetve önként mérsékelte fogyasztását. Kapitány István szerint a tudatos energiahasználatot a mindennapokban is érdemes megőrizni. Sok dolguk volt a mentőknek júliusban, több mint 116 ezer beteget láttak el, csaknem 3200 közlekedési balesetnél segítkeztek, és mintegy 5 millió kilométert tettek meg az utakon. 141 hőgutával és hőkimerüléssel, valamint 1640 allergiás reakcióval kapcsolatos esethez riasztották őket. Elkezdődött a szüret a hazai borvidékeken, a rendkívüli hőség és a tartós asszály miatt azonban a megszokottnál lényegesebben gyorsabb tempóban kell dolgozniuk a gazdák. Tájékoztatta rádiónkat Friedman János, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának elnöke.
2: Sok mindent még úgy nem tudunk elmondani a mennyiségről és e minőségről. Az biztos, hogy az asszály megviseli az ültetvényeket, kevesebb szőlő, kevesebb lékinyerés, úgyhogy nem a legrózsásabb gazdasági helyzetben lesz az ágazat. Az, hogy milyen minőségű lesz a bor, azt még nem tudjuk. A pH-k egyelőre ezeknél a fajtáknál jó, össze fog megint tollódni a szület, egymásra érnek a fajták, ami hihetetlen megterhelés épi oldalról, energia oldalról és emberi oldalról is, akármilyen kis termés is van.
1: Fél millió plusz turistát vár Spanyolország a jövő heti teljes napfogyatkozás miatt. A különleges égi jelenség szerdán lesz látható. Ilyenre több mint 100 éve nem volt példa az országban. A spanyol gazdasági minisztérium szerint a napfogyatkozás több mint 347 millió eurós bevételt hozhat. A legjobb megfigyelési helyeken csaknem 18%-kal nőtt. A szállodai foglalások száma, a kempingek pedig megteltek. Egyes észak-spanyolországi városokban több mint 90%-kal több repülőjegyet foglaltak, mint egy évvel korábban. Felhőtlen, derült lesz az ég. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 12 és 18 fok között, a hidegre hajlamos helyeken 10 fok alatt alakul, de a vízpartokon, a magasabban fekvő helyeken 20-22 fok is lehet. A folytatásban az ország nagyobb részén derült, napos idő várható, továbbra is marad azonban a kánikula. Kedden a fátyol és gomoly felhők mellett sok napsütésre számíthatunk. Hajnalban 12-24, délután 32-38 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: 10 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki. Sportos nyelven az első félidőnek vége, viszont indul a második félidő, felfrissülve, új erőre kapva. A Freemasons kezdi ezt az órát, kérem szépen, ez nem más, mint az Uninvited.
4: Ez a Night Shift,

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék. Gotta be handy with the steel if you know what I mean, earn your keep.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, eljött az idő, hogy segítsünk azoknak, akik teljesen vakon vannak a névnapok kapcsán. Na kérem szépen, holnap, azaz 10-én Lőrinc névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Amadeuszokat, a Biankákat, a Csillákat, az Enzókat, a Lórándokat és a Rolandokat. Azt hiszem, azokat tegnap is fel lehetett köszönteni. Na mindegy, egy a lényeg, hogy előbb hallottátok, ezeket a neveket lehet holnap felköszönteni névnap alkalmából, és pont. Nálunk pedig most jön a Savage Garden, ez a Truly, Medley, Deeply.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azok után, hogy végig buliszta az egész életét, és állandóan ilyen pörgős, pattogós bulis dalokat csinált, Fergie úgy gondolta, ha már egyszer kivált a Black Eyed Peas-ből, akkor csináljon egy lassabb dalt. Ez lett a Big Girls Don't Cry, én pedig már indítom is.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, hogyha kevése 11 óra előtt valaki azt mondja, hogy have a nice day, tehát legyen szép napod, akkor legyen szép napod és kész. Ha meg Bon Jovi mondja, akkor meg kötelező, hogy szép napod legyen, mondjuk a holnapi. És pont, jön a have a nice day.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, indul az utolsó órája ennek a csodás hétvégének, úgyhogy kapjuk össze magunkat, dörzsöljük meg a szemünket, rázzuk meg magunkat, mert ezt még ki kell bírni, és pont. Az óra Justin Timberlake és Timbaland kezdi, ez a Sexy Back. Mekkora sláger volt ez?
1: Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Na, akkor nézzük meg, hogy holnap milyen idő vár ránk. Egy biztos, hogy nem fogunk fázni, hiszen 20 fokra ébredünk, 35 lesz napközben, elég durva kánikula már megint, és éppen, hogy csak pár felhő lesz az égen, úgyhogy még a lehűlésre meg az esőre várni kell, attól függetlenül nyár van, úgyhogy élvezzük ki, mert utána jön az ősz meg a tél, és akkor meg már hiányozni fog a meleg, és pont. Will Smith jön most nálunk, ez a Man in Black.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, kevés olyan ember van, aki annyira tehetséges, hogy amikor unatkozik, akkor kipróbálja az új gitárját az új erősítővel, és így pengeti jobbra-balra, majd csinál egy világslágert. Ő Lenny Kravitz, és amúgy az említett dal a Fly Away volt, viszont most egy másik jön, ez a The Chamber.

Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, van nekünk ugyebár egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Na egy a lényeg, hogy ezeket az oldalakat meg kéne keresni, ezeket az oldalakat le kéne csekkolni, végig kéne görgetni, és hogyha úgy van, belájkolni és bekövetni. Nagyon szépen köszönjük előre is. James Blunt érkezik nálunk, ez a Bonfire Heart. Yo, man.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, ennyi volt a móka mára. Nagyon szépen köszönöm, hogy együtt rádióztunk az elmúlt két nap éjszakáin, és hát remélem, hogy jövő héten is ez fog történni, úgyhogy várlak titeket vissza. Addig is mindenkinek minden jót, legyetek boldogok, legyetek szerencsések, és a többi, és a többi, és a többi, és persze élvezzétek az életet. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, jövő héten találkozunk, addig is mindenkinek ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Öröm teli a reggel, szemhéj csukódik, pupilla tág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tisztas sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult,

0: és a fejedet, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szerepet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ne gondolkodj.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van. Az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme.